És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egy összegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagyáruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
2: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat, népszerű úti cél Eger és környéke, változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A klímaváltozás és az asszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztatóanyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Bárszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja

0: ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu weboldalon. Közel 1,6 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Eggerben és a környező településeken, derül ki az Egger térsége turisztikai desztinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heo.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövest és Noszva is több vendégészakát ért el, mint egy évvel korábban. Eger tavaly 8 hónapon át az ország 10 legnépszerűbb vidéki úti célja között szerepelt, a Mátra-Bükk térségben pedig február kivételével minden hónapban az első helyen végzett. Több bejelentés érkezett temetői lopásokról Verpeléten és a környező településeken, tudta meg a heo.hu. A jelzések szerint síremlékekről tűntek el különböző tárgyak, ezért a lakosságot arra kérik, hogy ellenőrizzék hozzátartozóik sírjait. Arra is kérik a helyieket, hogyha a temetők környékén gyanús személyeket vagy járműveket látnak, értesítsék a hatóságokat. Azt feltételezik, hogy a lopásokat átutazó elkövetők követik el. Egger nyerte a Generália Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazását, tudatták a város közösségi oldalán. A tervek szerint a tanévkezdésre korszerű gyalogos védelmi rendszer épül ki az Eszterházi tér és a Kossuth utca közötti gyalogátkelőn. Az úgynevezett okos zebra ledes fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladó gyalogosokra, és csak akkor működik, amikor valóban valaki átkel az úttesten. Az új rendszer várhatóan biztonságosabb beteszi az átkelést a zebrán. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Heves-Vár megyében. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken és azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a hétvégén a vármegye tűzoltóit 8 szabadtéri tűzhöz riasztották. Turán, Tarló és Bozótos, Tiszanánán, Erdőtelken, 60-ban és Gyöngyösön pedig száraz növényzet égett. A tüzekben senki sem sérült meg. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a szabályok betartására, mert egyetlen szikra is könnyen nagy tüzet okozhat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebbich Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebbich borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom. Azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
1: Két új műszerrel bővült a Markot Ferenc Kórház gastroenterológiai szakrendelése Egerben, írja a heo.hu. Az új eszközök segítségével az orvosok gyorsabban és pontosabban tudják megvizsgálni, illetve kezelni a gyomor, az epeutak és a hasnyálmirigy egyes betegségeit. Az egyik új berendezés a vérző betegek ellátását is segíti, a másikkal pedig olyan vizsgálatok és beavatkozások végezhetők el, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Egyes esetekben ezek a műtétek is elkerülhetők. Hálózatkarbantartás miatt a következő napokban több Heves-Vár megyei településen is tervezett áramszünet lesz. A heo.hu összegzése szerint holnap Egercsehiben, Demjénben, 60-ban és Parádóhután dolgoznak a szakemberek. Csütörtökön 60-ban, Kerecsenden és Parádon kell áramszünetre számítani, míg pénteken Egerben, Besenyőtelken, Gyöngyösön, Heréden, Hevesen, Istenmezején és Markazon végeznek hálózatkarbantartást. Az MVM közölte, az áramszünetek településenként és utcánként eltérő időpontokban várhatók, ezért az érintetteknek érdemes előre tájékozódniuk a részletes ütemezésről. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: A Heves megyei Vízmű ZRT több helyszínen is befejezte az ivóvízhálózat felújításának egy-egy szakaszát Egerben. A város közösségi oldalán számoltak be róla, hogy a Hősök utcában helyreállt az eredeti forgalmi rend. A régi Cifra kapu utcából levonultak a szakemberek. A Vörösmarty utcában megszűnt a forgalom korlátozása a Petőfi Sándor és a Betlen Gábor utca közötti szakaszon. A munkák azonban ma tovább folytatódnak. A Vörösmarty utcában a Serte kapu és a Rózsa Károly utca között reggel 8 és délután 5 óra között ivóvízhiány várható. Ezzel egy időben újabb vezetékszakaszt újítanak fel, ezért forgalom korlátozásra is számítani kell az érintett útszakaszon. Lezárultak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei diplomaátadó ünnepségei. Honlapjukon tudatták, hogy az Egri Bazilikában 1158, a Jászberényi kampuszon pedig 202 hallgató vette át oklevelét. A kétnapos ünnepség során az egyetem valamennyi karának végzőseit köszöntötték, emellett habilitációs és doktori okleveleket is átadtak. Az idei végzősök közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, míg 119-en szakirányú továbbképzésben fejezték be tanulmányaikat. Az idei diplomaátadó jubileumi évben zajlott, hiszen az egyetem az egyetemi válásának 10. és a katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját ünnepli. Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és görcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 7-e van, kedd, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys csapata a We Have Got It Going On-nal, na meg Justin Timberlake, a Senyoritával indulunk. Jó ébredést, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
4: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston ébresztett minket, ez volt a My Love Is Your Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Folytatódik a füllet forró nyári kánikula. Délelőtt nagyon sok napsütéssel, délutáni és az esti órákban erőteljessé válik a gomoly felhő képződés. Nagyobb eséllyel egyébként a nyugati és az északi ország részben záporok és zivatarok is kialakulhatnak majd. Budapesten 33 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 32, Dunaújvárosban 33 és Szolnokon pedig 35-öt mutatnak majd. A higany szálak, én pedig hamarosan érkezek majd a mai nap érdekességeivel és természetesen a témákkal is. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys, a We Have Got It Going On-nal, na meg Sean Paul és a Get Busy, ugyanis övé a folytatás ezzel a dallal itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Backstreet Boys és a We Have Got It Going On. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd. A névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a csokoládé világnapja, úgyhogy csoki evésre föl. 1951-ben ezen a napon láthattak az Amerikai Egyesült Államokban először színes adást, ekkor indult a színes televíziózás. Nálam pedig most egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, és természetesen azt is elárulom, hogy mik lesznek a mai témáink. Na de, azt nem tartom magamba, hogy a hírek után majd Christina Aguilera és Lil Kim közösével folytatom, a Can't Hold Us Down-nal érkeznek majd a csajok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Okos zebrát nyert Eger, továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom Heves megyében, az olasz fészlingeket tesztelték országosan. Jönnek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Egger nyerte, a Generália Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazását tudatták a város közösségi oldalán. A tervek szerint a tanévkezdésre korszerű gyalogos védelmi rendszer épül ki az Eszterházi tér és a Kossuth utca közötti gyalogátkelőn. Az úgynevezett okos zebra ledes fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladó gyalogosokra, és csak akkor működik, amikor valóban valaki átkel az úttesten. Az új rendszer várhatóan biztonságosabb beteszi az átkelést a zebrán. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Heves vármegyében. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken és azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a hétvégén a vármegye tűzoltóit 8 szabadtéri tűzhöz riasztották. Turán, Tarló és Bozótos, Tiszanánán, Erdőtelken, 60-ban és Gyöngyösön pedig száraz növényzet égett. A tüzekben senki sem sérült meg. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a szabályok betartására, mert egyetlen szikra is könnyen nagy tüzet okozhat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebik Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom. Azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszer biztonsági minőségi előírásoknak.
1: Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és görcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Magna Cum Laude és a Főnököm. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy jövök még a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után egy popzenei szenzáció következik, ugyanis hosszú évek után újra együtt volt színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, jönnek a részletek, aztán 8 óra után pedig egy jubileumi turnéra látogatunk el, ugyanis Kylie Minogue készül erre, ugyanis 40 éve van a pályán, és ezt fogja méltó módon megünnepelni az énekesnő. 9 óra után pedig a sportrovadban, ma is a VB legfontosabb történései, egy kicsi foci, úgyhogy erre lehet számítani, na meg természetesen a legjobb zenékre. Ebben az órában még van egy kis időnk, úgyhogy még a Blue a One Love-val biztos, hogy itt lesz, na meg a Take That csapata is, a Babe-bel folytatom most itt a Besten tőlük.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk egy popzenei szenzációval, ugyanis hosszú évek után újra együtt voltak színpadon a Black Eyed Peas egykori tagjai, ugyanis Fergie is csatlakozott a csapathoz. Jönnek a részletek, hogy ez mind hol történt, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Atomic Kitten és a The Tide Is High.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új műszerekkel bővült az EKRI kórház. Több településen lesz áramszünet a héten, a Balatonnál is segít a Vörös Kereszt. Üdvözlöm, Török Mónika vagyok. Már is mondom a pontos részleteket itt a Best FM-en, július 7-én. Két új műszerrel bővült a Markot Ferenc Kórház gasztroenterológiai szakrendelése Egerben, írja a heol.hu. Az új eszközök segítségével az orvosok gyorsabban és pontosabban tudják megvizsgálni, illetve kezelni a gyomor, az epeutak és a hasnyálmirigy egyes betegségeit. Az egyik új berendezés a vérzőbetegek ellátását is segíti, a másikkal pedig olyan vizsgálat,

0: feladatok és beavatkozások végezhetők el, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Egyes esetekben ezekkel a műtétek is elkerülhetők. Hálózatkarbantartás miatt a következő napokban több heves vármegyei településen is tervezett áramszünet lesz. A heol.hu összegzése szerint holnap Egercsehiben, Demjénben, 60-ban és Parádó után dolgoznak a szakemberek. Csütörtökön 60-ban, Kerecsenden és Parádon kell áramszünetre számítani, pénteken Egerben, Besenyőtelken, Gyöngyösön, Heréden, Hevesen, Istenmezején és Markazon végeznek hálózatkarbantartást. Az MVM közölte, az áramszünetek településenként és utcánként eltérő időpontokban várhatók, ezért az érintetteknek érdemes előre tájékozódniuk a részletes ütemezésről. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
1: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
0: Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és görcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hosszú évek után újra együtt színpadon Fergie és a Black Eyed Peas. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 7-e van kedd, és ebben az órában a hangulatfelelős például majd Dario G lesz, na meg Mojo, a Chillinnel indulunk.
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette, a zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra, kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. A legjobb zenékkel pedig folytatom most az ébredést és a napindítást. A Black Eyed Peas nem, de Dario G. itt lesz, na meg az

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát mi most ébredünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 7-e van, kedd. A névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között Szabó Győzőt köszönhetem. És ezt el kell mondanom vele kapcsolatban, hogy egyébként Isten értesse az ünnepelteket, ez így lemaradt a végéről. De Szabó Győzővel kapcsolatban el kell mondanom, egy olyan dolgot láttam, hogy kész voltam teljesen. Oroszlán Szonyával valami szilveszteri TV műsorba léptek föl 2003-ba, és ezt dobta föl a TikTok, és a Punjabi MC-nek énekelték az egyik dalát közösen, méghozzá magyar szöveggel. Hát valami eszméletlen vicces volt ez a napokban. Volt, úgyhogy így nagyon megragadt a fejembe. Egyébként a Csokoládé világnapja van, és 1951-ben először nézhettek színes televízió adást az Egyesült Államokba. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom, csak egy rövid szünet következik, aztán a hírek után már itt is lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat, népszerű úti cél Eger és környéke, változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A klímaváltozás és az asszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztatóanyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Veszegi Gábor, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu weboldalon. Közel 1,6 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Egerben és a környező településeken, derül ki az Eger térséget turisztikai destinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heo.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövest és Noszva is több vendégészakát ért el, mint egy évvel korábban. Eger tavaly 8 hónapon át az ország 10 legnépszerűbb vidéki úti célja között szerepelt, a Mátra-Bükk térségben pedig február kivételével minden hónapban az első helyen végzett. Több bejelentés érkezett temetői lopásokról Verpeléten és a környező településeken, tudta meg a heo.hu. A jelzések szerint síremlékekről tűntek el különböző tárgyak, ezért a lakosságot arra kérik, hogy ellenőrizzék hozzátartozóik sírjait. Arra is kérik a helyieket, hogyha a temetők környékén gyanús személyeket vagy járműveket látnak, értesítsék a hatóságokat. Azt feltételezik, hogy a lopásokat átutazó elkövetők követik el. Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és göcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: Let's go, girls.

Bruno Marsékkal ébredhettünk, ez volt a Nothing on You. Szép reggelt kívánok mindenkinek, 2 óra témánk pedig a reggelből bizony-bizony még hátra van. A következő órában Kylie Minoggal foglalkozunk, aki 40 éve van a pályán, és ezt méltó módon fogja megünnepelni. Jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, 9 óra után pedig nem másról lesz szó, mint a foci VB-ről, hogy hogyan alakult az este és az éjszaka, meg hogy mi lesz a mai napon. Hát az biztos, hogy ezek mellett pedig a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé. George Michael-el folytatom.

0: FM.
1: Friss hírek, információk, 8 óra után pedig Kylie Minogue, ugyanis 40 éve van a csúcson, és a jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek ezzel kapcsolatban a részletek, meg persze a legjobb zenék is. Egy másik énekesnő is itt lesz velem, aki már visszavonult sajnos. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik korai slágerét hozom el, a Turn Off The Light-ot majd ide a Bestre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Okos zebrát nyert Eger, továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom Heves megyében, az olasz részlingeket tesztelték országosan. Jönnek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Eger nyerte, a Generália Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazását tudatták a város közösségi oldalán. A tervek szerint a tanévkezdésre korszerű gyalogos védelmi rendszer épül ki az Eszterházi tér és a Kossuth utca közötti gyalogátkelőn. Az úgynevezett okos zebra ledes fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladó gyalogosokra, és csak akkor működik, amikor valóban valaki átkel az úttesten. Az új rendszer várhatóan biztonságosabb beteszi az átkelést a zebrán. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Heves vármegyében. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken és azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a hétvégén a vármegye tűzoltóit 8 szabadtéri tűzhöz riasztották. Turán Tarló és Bozó

0: Tos Tiszanánán, Erdőtelken 60-ban és Gyöngyösön pedig száraz növényzet égett. A tüzekben senki sem sérült meg. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a szabályok betartására, mert egyetlen szikra is könnyen nagy tüzet okozhat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebig Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebig borászati és alkoholos italok igazgatójától.
1: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom. Azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
0: Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és göcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 7-e van kedd, és ebben az órában Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, úgyhogy egy jubileumi turnéra készül, jönnek a részletek, van meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk! DJ Antoine-ék érkeznek, szól a Welcome to Saint-Tropez.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az Ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. A folytatásba pedig jön egy olyan pályatárs, aki fiatalabb, de ő mégis úgy gondolta, hogy leteszi a lantot, és többet nem lép fel. Nelly Furtadóról van szó, visszavonult, és többek között utoljára itt láthattuk tavaly nyáron a Sziget Fesztiválon fellépni. Most a Turn of the Light-tal érkezik ide a Best-re.

0: Best FM a legjobb zenék. Zséda énekelt, ez volt a Phantom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Folytatom majd hamarosan, méghozzá egy lánycsapattal. Jön a Spice Girls és a Say You Will Be There a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új műszerekkel bővült az EKRI kórház. Több településen lesz áramszünet a héten, a Balatonnál is segít a Vöröskereszt. Üdvözlöm, Török Mónika vagyok. Már is mondom a pontos részleteket itt a Best FM-en, július 7-én. Két új műszerrel bővült a Markot Ferenc Kórház gasztroenterológiai szakrendelése Egerben, írja a heol.hu. Az új eszközök segítségével az orvosok gyorsabban és pontosabban tudják megvizsgálni, illetve kezelni a gyomor, az epeutak és a hasnyálmirigy egyes betegségeit. Az egyik új berendezés a vérző betegek ellátását is segíti, a másikkal pedig olyan vizsgálatok és beavatkozások végezhetők el, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Egyes esetekben ezekkel a műtétek is elkerülhetők. Hálózatkarbantartás miatt a következő napokban több Hevesvár megyei településen is tervezett áramszünet lesz. A heol.hu összegzése szerint holnap Egercsehiben, Demjénben, 60-ban és Parádóhután dolgoznak a szakemberek. Csütörtökön 60-ban, Kerecsenden és Parádon kell áramszünetre számítani. Pénteken Egerben, Besenyőtelken, Gyöngyösön, Heréden, Hevesen, Istenmezején és Markazon végeznek hálózatkarbantartást. Az MVM közölte, az áramszünetek településenként és utcánként eltérő időpontokban várhatók, ezért az érintetteknek érdemes előre tájékozódniuk a részletes ütemezésről. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadságot, fejfájást és göcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eminem és a Lose Yourself. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sport világába látogatunk el, és a terítéken nem más lesz, mint majd egy pici foci VB, de ez csak a következő órába, ebből még van hátra, úgyhogy Sophie V. Hawkins dalát még biztos, hogy meg fogjuk hallgatni. Ez a Right Beside You, most itt a Best FM. Ébredjünk együtt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a VB-ről beszélgetünk a sportrovatba. Megnézzük, hogy mi történt tegnap este és az éjszaka folyamán, és természetesen azt is elárulom, hogy mi a következő, ami vár ránk, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában is érkeznek majd. Itt lesz például velem Jennifer Lopez és a Get Right!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról

0: legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tiszató, korábbi nevén Kiskörei víztározó, Magyarország második legnagyobb tava és legnagyobb mesterséges tava a Tiszán. Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekszik. Számtalan sziget, holtág és sekély kis csatorna váltja egymást a hatalmas, nyílt vízterületekkel, úgynevezett mozaikos tájat formálva. A part mentén 6 szabadvízi strandon pihenhetünk, míg egyes helyeken a vízisportok széles skálája gyakorolható, beleértve a motoros vízisportokat is. A Tiszató vadvízi világa gyalog, kerékpárral, lóháton és csónakkal is bejárható. Ráadásul a Tiszató bringa kört 2020-ban adták át, így a rövidebb kör 70 kilométeren, míg a hosszabb 95 kilométeren kerüli meg a tavat, a gépkocsi forgalomtól teljes hosszában elválasztva.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat, népszerű úti cél Eger és környéke, változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A klímaváltozás és az asszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztatóanyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Veszegi Gábor, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
2: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu weboldalon. Közel 1,6 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Egerben és a környező településeken, derül ki az Eger térsége turisztikai desztinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heo.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövest és Noszva is több vendégészakát ért el, mint egy évvel korábban. Eger tavaly 8 hónapon át az ország 10 legnépszerűbb vidéki úti célja között szerepelt, a Mátra-Bükk térségben pedig február kivételével minden hónapban az első helyen végzett. Több bejelentés érkezett temetői lopásokról Verpeléten és a környező településeken, tudta meg a heo.hu. A jelzések szerint síremlékekről tűntek el különböző tárgyak, ezért a lakosságot arra kérik, hogy ellenőrizzék hozzátartozóik sírjait. Arra is kérik a helyieket, hogyha a temetők környékén gyanús személyeket vagy járműveket látnak, értesítsék a hatóságokat. Azt feltételezik, hogy a lopásokat átutazó elkövetők követik el. Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyebb

0: Kenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és görcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ilyenkor mindig egy kicsi sport következik, és hát mi másról lenne szó, mint a futball világbajnokságról, de csak egy perc erejéig érintjük. Itt Zomivel a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé ebbe az órába is. Itt lesz például velem Madonna és az American Pie, a kezdés pedig egy másik popdíváé, Shakiráé. A Lokával indulunk, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
1: Best FM,

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy beszámolok arról, hogy mi történt a világbajnokságon a múlt éjszaka, illetve a múlt este, tegnap este. Hát Spanyolország búcsúztatta Portugáliát egy gyönyörű szép akciógollal egyébként, és hát végig kélezett volt a verseny a két csapat között. Én néztem. Ronaldo nagyon el van keseredve, de hát ezt ki nem gondolta volna. Viszont azt se gondoltam volna, hogy a spanyolok jutnak tovább. Tehát valahogy a portugáloknak bíztam a továbbjutásába, de mégse nekik szurkoltam, hanem inkább a spanyoloknak. Valahogy hozzájuk húzott a szívem, de hát reálisan próbáltam nézni a dolgokat, de úgy néz ki, hogy ez a spanyol válogatott ebben a formában most a portugálok ellen tudott működni. Aztán az éjszaka folyamán pedig el lett egy újabb rendező ország búcsúztatva a VB-től, méghozzá az USA Belgiumon Belgium legyőzte 4-1-re az amerikai válogatottat, úgyhogy az amerikaiak is búcsúzásra kényszerültek. Aztán a mai napon este 2 mérkőzés lesz majd, itt láthatjuk majd Messiéket, az argentin válogatottat Egyiptom ellen, és hát Mohamed Salahék is nagyon készülnek el az összecsapásra. Nem tudom, hogy melyik válogatottnak sikerül felülkerekedni a másikon, de én bízom benne, hogy az argentinoknak. Aztán este 10 órakor pedig Svájc-Kolumbia, itt is kíváncsi leszek, hogy Kolumbia megy tovább, vagy egy újabb európai válogatott kerül majd be a legjobb 8 közé, úgyhogy most már nagyjából kezd kialakulni a legjobb 8-as sor, mondom eddig a párosításokat, Franciaország Marokkóval játszik, Spanyolország Belgiummal, Norvégia pedig Angliával. És akkor még itt van ez az nyitottág, Argentin, Egyiptom, vagy Svájc, Kolumbia. Ez még mai napon hátra van, utána egy nap szünet lesz, és csütörtökön folytatódik majd tovább a hajsza a BL trófeáért, és azt hagyd mondjam el, hogy most közben már elkezdődik az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, ahol a mai este folyamán, este 9-kor láthatjuk a Győri Etót pályára lépni, méghozzá a Vikingur csapata ellen. Ez egy, ha jól látom, gyorsan akartam mondani, izlandi csapat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a győrieknek sikerül az első akadályt jól venniük, vagy se. A Fradinhért meg csütörtökön szoríthatunk majd, ugyanis akkor játszik az Európa Liga selejtező körben az első meccsét. Úgyhogy ez minden, ami a focival kapcsolatos, most viszont jöjjenek a legjobb zenék. Itt lesz velem Madonna és az American Pie hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk még a Hands on tesókat. Ez az ember most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Tupac rappelt nekünk, ez volt a California Love. Most már nem csak az időjárásban is, hanem zenében is élvezhetjük a nyarat, ennek köszönhetően, és a rappet is élvezhetjük majd a folytatásban még, ugyanis 50 Cent itt lesz velem hamarosan az In The Club-bal, egyébként ő tegnap ünnepelte a születésnapját, utólag is Isten értesse őt, viszont most a közvetlen folytatás egy igazi belevaló csajé. Jön Pink és a Stupid Girls ide a Westre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatom természetesen a legjobb zenékkel, hogy a keddi munkaidő jól teljen, a jó hangulatot meghozza majd a munka mellé, például Akon a Lollival érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Okos zebrát nyert Eger, továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom Heves megyében, az olasz tűzlingeket tesztelték országosan. Jönnek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Eger nyerte, a Generalia Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazását tudatták a város közösségi oldalán. A tervek szerint a tanévkezdésre korszerű gyalogos védelmi rendszer épül ki az Eszterházi tér és a Kossuth utca közötti gyalogátkelőn. Az úgynevezett okos zebra ledes fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladó gyalogosokra, és csak akkor működik, amikor valóban valaki átkel az úttesten. Az új rendszer várhatóan biztonságosabb beteszi az átkelést a zebrán. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Heves-Vár megyében. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken és azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a hétvégén a vármegye tűzoltóit 8 szabadtéri tűzhöz riasztották. Turán, Tarló és Bozótos, Tiszanánán, Erdőtelken 60-ban és Gyöngyösön pedig száraz növényzet égett. A tüzekben senki sem sérült meg. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a szabályok betartására, mert egyetlen szikra is könnyen nagy tüzet okozhat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebbix Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebbix borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom. Azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszer biztonsági minőségi

0: másoknak.
1: Az időjárásról. Ma változóan felhős napos időre van kilátás, bár napközben többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben maximum 29 fokra számíthatunk Egerben, délután a szél is megélénkül. A melegedés hatására az érzékenyek szédülést, bágyadtságot, fejfájást és göcsös panaszokat is tapasztalhatnak.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 7-e van, kedd. Kitartást kívánok mindenkinek a munkához, a jó kedvet meghozzuk a legjobb zenékkel. Itt lesz például M-Woog a My Lovin-nal, a kezdés pedig Avril Lavigne-é, ez a Girlfriend. Ha valaki dobna útinfót, akkor a telefon és Viber szám 0620 55 55 155.
2: Best FM.

még megismer. Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd, a névnaposok az Apollóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönthetem. 1951-ben ezen a napon nézhettek először színes televízióadást az Egyesült Államokba. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem már például Whitney Houstont, az I'm Your Baby Tonight-tal érkezik majd, de a folytatásban egy másik pop díva az elsőbséget élvezi. Janet Jacksonról van szó, a Death the Way Love Ghost hallhatjuk tőle. Like a moth to a flame.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight. Hát, hogyha valaki meg akarná lepni a mai estén a párját, azt tegye egy csokoládéval, mert hogy a csokoládé világnapja van július 7-e kedd. Itt vagyunk 10 óra után, úgyhogy egy 10 órainak is dukálna ez a csokoládézás, úgyhogy lehet, hogy én most, ameddig egy kis szünetet tartok, kimegyek ide az automatához és veszek egy csokoládét. Én igazából olyan vagyok ezzel, mint gombócartúr. Tök mindegy, hogy milyen, bármelyet megeszek, úgyhogy régettem csokit, úgyhogy megjött a kedvem. Na de a rövid szünet után természetesen jönnek a legjobb zenék, és aki esetleg később jutna csokoládéhoz, annak megpróbálom majd az étvágyát csillapítani. Sasha és Sean Paul közösével az I'm Still In Love-val érkeznek majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hírek, friss infók, minden ilyesmi, utána pedig folytatjuk, méghozzá legjobb zenékkel az utolsó közös órán következik, amiben jön, ami még nem volt. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Meet Mihal, a Meet Mihal féllyel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Életműdíjat kap George Clooney a Velencei Filmfesztiválon. Felhők és napsütés váltakozhat a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés mai döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogvérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyogvérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Aranyoroszlán életműdíjat kap George Clooney a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Az amerikai színész, producer és rendező a szeptember elején kezdődő szemlén veheti majd át az elismerést. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA és Emmy díjas alkotó visszatérő vendég a fesztiválon. Olyan filmeket mutatott be itt, mint például a Jó estét, jó szerencsét, a Hatalom árnyékában, a Gravitáció vagy legutóbb a Jay Kelly. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap, csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy rohan ez a mai nap, szeretném elárulni, hogy már a kednek a felét majdnem letudtuk, csak ez az egy óra van hátra, és tarthatjuk az ebédszünetet. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a legjobb zenék pedig itt vannak már előttem. Bekészítettem például a Black Eyed Peas-t, a Meet Me Halfway-jel érkeznek majd, de itt lesz a Backstreet Boys csapata is. Ők meg a Get Down-t hozzák majd.
0: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Remélem mindenki szereti a 90-es éveket, mert a következő negyed órába bizony-bizony több sláger is jön ebből a korszakból. Itt lesz például velem Coolio a 2-6-tal, de a Backstreet Boys is elhozza majd a Get Down-t, na meg most egy olyan dal, amivel minden funky és R&B bulit kinyitottak, a pozitív kisugárzás és az I Love Your Smile itt a Besten. Rádiózzunk együtt egészen délig!

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Too Hot Coolio-tól. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd, a névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És Szabó Győzővel kapcsolatban el kell mesélnem egy olyan vicces jelenetet, amit most láttam 2003-as szilveszter valamelyik tévécsatornánál, és Oroszlán Szonyával közösen Punjabi MC egyik dalát adták elő magyarul. Hát végen volt, Győző ott állt egy nagy bőgővel, mellette pedig fekete hajjal parókába ott volt Oroszlán Szonya, aki hát köztudottan tudjuk, hogy szőke hajú. Hát nagyon vicces volt maga a szöveg is, mert egyébként így kicsit kifricskázták a párkapcsolatokat, a házasságokat, úgyhogy vicces volt nagyon ezt így látni most. És hagyd mondjam még azt is el, hogy a csokoládé világnapja van egyébként a mai napon, úgyhogy csokit kell fogyasztani. Így ebéd után is dukál, majd nem sokára nekiállhatunk majd az ebédnek. És az is még hozzátartozik a mai naphoz, hogy az első színes televízió adás ezen a napon volt 1951-ben az Egyesült Államokban. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök még egészen az óra végéig, hozom őket, és itt lesz velem Ed Sheeran, a Bad Habits-el érkezik majd. Bad habits lead to
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Level Empire és Wolf Kati közösen Nem Elég. Hát, számomra elég lett a mai nap, ugyanis el kell köszönnünk. Érkezik Majoros Rita,

0: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, még 2 napig lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjét. Egyelőre nem tér vissza a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség. Új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre, főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Drágultak az üzemanyagok, a 95-ös benzinliterjéért most átlagosan 584, a dízelért 601 forintot kérnek, írta a holtankoljak.hu. A portál szerint holnap csak a gázolajára emelkedik, bruttó 4 forinttal lehet majd drágább. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
0: Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás keddet, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na csapjunk bele ebbe a délutánba is a legjobb zenékkel. A legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Jön a Maroon 5, itt lesz a Deja Vu, jön majd Lenny Kravitz is, sőt az NSYNC-es srácok is beugranak. A French Affair pedig már indítja is az órát. Rögtön itt a My Heart Goes Boom.
3: Lesz te fel.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délután kívánok mindenkinek, sok-sok napsütést, most nincs olyan nagy forróság, fújdogál a szél egy picit, és nincs olyan nagy hőség, mint a múlt héten. Bár ahogy néztem a hétvégi előrejelzést, azért lesz még melegünk a héten, de még csak itt vagyunk a kedd délutánban, úgyhogy érezzük jól magunkat, még munkaidőben is. Jön mindjárt Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Vastag Csaba is, a Deja Vu is az I Can't Stop-pal. Én hamarosan hozom a napkérdését, de természetesen közlekedési információkat is, meg mindenféle érdekességet hozok, sőt, ma is a főszerepben a legjobb zenék lesznek, úgyhogy indulunk a Maroon 5-val, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma délután is jövök a legfrissebb útinfókkal. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autócsomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leállósávot el is foglalják a sérült autók, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkénynél, a 48-as kilométernél pedig kátyúznak. Lezártak egy sávot, itt 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szalagkorlátot javítanak, a 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatot javítanak. A torlódás itt már a 6-7 kilométert is meghaladta. Az érintett szakaszokon hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy átmondhatom azt is, hogy ha valaki ma teheti, kerülje el az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, akkor megköszönöm, ha írnak, de ha bármit látnak az utakon, bárhol az országban, akkor is köszönöm, ha üzennek vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Általában kedden, így egy óra után, vagy egy óra környékén kapom azokat az üzeneteket, hogy valahogy nehéz visszatérni a munkához, mert hogy a hétfő az még egy könnyebb nap, vagy könnyedebb nap, mert ott van a hétvégi lendület, de valahogy kedre ez sokszor elfogy így ebéd utára, és nehezen térnek vissza az emberek a munkába, főként finom falatok után, és amíg desszert is volt, akkor az egy nehezített terep. Úgyhogy én hozom a következő órában desszertként George Michael dalát, hát ha ez egy icipicit talán segít visszalendülni a munkába, vagy elkapni a fonalat. Itt lesz a Too Funky! És a VIP is jön majd, akik keresik a lányt.
2: Keresem a lányt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Van a késési statisztikákat, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. 4 ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai támadások miatt. Az orosz hadsereg éjjel több mint 120 drónt vetett be. Az ukrán légvédelemnek mintegy 100 eszközt sikerült elfognia. A csapásoknak az eddigi adatok szerint 2 civil halottjuk van. Találatért egyebek mellett családi gazdaságokat, lakóépületeket, egy faipari üzemet és egy energetikai létesítményt is. Folytatódik a küzdelem az iskolai bántalmazás és a függőségek ellen. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ nevű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítse a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzését. Részletek Imre Soltész Daniellától, a program vezetőjétől.
1: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni: az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges élet, mód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
0: Buszmegállóban ütöttek el egy kislányt este Mogyoródon. 4 gyerek várakozott ott, amikor egy érkező autó nekiütközött egy villanyoszlopnak, kidöntötte azt, majd közéjük sodródott. A kocsit egy 21 éves fiatalember vezette, és egy másik férfi is ült benne. Ők könnyebben megsérültek, egy 13 éves lányt pedig életveszélyes állapotban vittek kórházba, tudta meg a 24.hu. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap, csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, 1 óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, ebéd után jöhet egy kis fellélegzés, egy kis pihenés, egy kis kikapcs. George Michael-lel jön a Too Funky, már kezdhetjük is. De itt lesz George Ezra is a Budapesttel, jön a VIP is a Keresem a lány dalukkal, de Christina Aguilera mindezelőtt nyitja az órát. Ain't no other man, szép napot!
2: Lesz te fel!

Best FM a legjobb zenék. Hoztam a napkérdését, és az egyik kedvenc témámat boncolgatjuk, feszegetjük megint csak. Mondd ki, hogy öreg vagy, anélkül, hogy kimondanád. Persze itt a vicces dolgokra gondolok, amik azért lehet, hogy néha elgondolkodtatnak minket. Gondolok itt olyasmira, hogy még emlékszem, amikor 120 forintért vettem a lángost az iskolai büfében, vagy hogy azért az én korosztályom még bőven tudja az összefüggést a magnókazetta és mondjuk a ceruza között. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide ezek a bizonyos mondatok. Mondd ki, hogy öreg vagy, anélkül, hogy kimondanád, hogy öreg vagy, mondjuk így tudnám összefoglalni. Szóval jöhetnek az üzenetek, mellé pedig George Ezra és a Budapest, itt a Best FM-en. Instán és Facebookon is lehet írni.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell az M5-ös autópályán, mert Röszke felé az M0-as autó csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leálló sávot foglalják el a sérült autók, de a torlódás így is legalább 3 kilométeres. Távolabb Örkénynél a 48-as kilométernél kátyúzás van, itt is 5-6 kilométeres a torlódás. Lajosmizse és Kecskemét között pedig szalagkorlátot javítanak, ez a 73-as, 74-es kilométerek között van, itt csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. Aztán az ellenkező oldalon sem jobb a helyzet, mert Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén dolgoznak sávzárás mellett. A torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valakinek esetleg van infója, kerülőútról tudomása, vagy tényleg bármi az utakról, akkor jöhet írásban, vagy akár nyugodtan fel is hívhat. Lacitól kaptam még egy Budapest információt, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utca és a Maros utca közötti szakaszon. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kicsit engem is utolért, így 2 óra környékén, ez az ebéd utáni kajakóma, úgyhogy jön egy forró kávé és a következő óra, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő. Alexandra Burke pedig majd nyitja az órát. Floridával itt lesz a Bad Boys.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-be-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, zajlik a szúnyogírtás a héten két kerületben és 11 megyében dolgoznak. Itt-ott jöhet zápor zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után a parlament megkezdte az alaptörvény módosításának vitáját. Ennek értelmében

0: Daniel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
0: Ismét alligátorteknőst találtak a Balatonban. A Magyarországon nem őshonos faj egy példányát az északi parton fogták be szakemberek. Ez nem az első eset. Többször előfordult már, hogy valaki a tóba engedte megunt házi kedvencét. Az Időkép beszámolója szerint legutóbb 2 éve Balatonöszöd és Balatonszárszó között bukkant fel alligátorteknős. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyes hüllőket senki ne próbálja megfogni, mert rendkívül erős harapásukkal komoly sérüléseket okozhatnak. Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulat, a napsütés és a remek slágerkavalkád, de csak is itt a Best FM-en. Enli érkezik mindjárt és a Two Times, de jön majd Madonna is és a Give It To Me. Itt lesz a Black Cat-ek, az Animal Cannibals, most pedig Alexandra Burke indít, jön a Bad Boys. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
2: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája, mondd el, hogy öreg vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Na nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek. Laci azt írja, emlékszem, amikor a videótékába péntek este sorban álltunk az új filmekért. Egyáltalán a videótéka, mint olyan. Én imádtam ezt a jelenséget, sokat jártam a barátnőimmel. Na de nézzük Anita üzenetét. Tekertem a ceruzával a Magnó kazettát, hogy ne merüljön az elem a Walkmanemben. Zoli 100 forintból kijött a büfében egy meleg szendvics és egy üdítő, de ha már üdítő, Erika arra is emlékszik, hogy a suli diszkóban 100 forint volt 2 deci 7-up, de jó is volt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Mondd el, hogy öreg vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Persze itt az öreget nyugi-nyugi macskakörömben kell érteni és ejteni. A folytatásban pedig fiatalos slágerek érkeznek, akkor így mondom. Jön az All for One és az I Swear, most pedig a Hubastank és a Reason. Itt a Best FM-en.

0: Pest FM a legjobb zenék. Még mindig azt tudom mondani, hogy az M5-ös elesett. Röszke felé ugyanis az M0-es autócsomópontja után baleset történt még korábban. A 25-ös kilométernél a leállósávot el is foglalják a sérült autók, azonban a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkénynél a 48-as kilométernél kátyúznak, itt 5-6 kilométeres a torlódás, Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szintén dolgoznak, a 73-as 74-es kilométerek között is torlódás van legalább 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között pedig a 60-as kilométernél burkolatjavítás zajlik, itt pedig legalább 6-7 kilométeren torlódik a kocsisor. Csaba csűdnél fáborult egy vontatott személyautó a 44-es főúton, a 83-as kilométernél a felpályás korlátozás van érvényben. Erre kell figyelni. 0620-55-55-155, én pedig figyelem az üzeneteiket, hogyha bárki bárhol jár az országban is infója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Itt tett egyébként Tamás is Budapestről, hogy a Dózsa-György úton a Hősök terénél is baleset történt. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Új műszerekkel bővült az EGRI kórház. Több településen lesz áramszünet a héten, a Balatonnál is segít a Vörös Kereszt. Üdvözlöm, Török Mónika vagyok. Már is mondom a pontos részleteket itt a Best FM-en, július 7-én. Két új műszerrel bővült a Markot Ferenc Kórház gastroenterológiai szakrendelése Egerben, írja a heol.hu. Az új eszközök segítségével az orvosok gyorsabban és pontosabban tudják megvizsgálni, illetve kezelni a gyomor, az epeutak és a hasnyálmirigy egyes betegségeit. Az egyik új berendezés a vérzőbetegek ellátását is segíti, a másikkal pedig olyan vizsgálatok és beavatkozások végezhetők el, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Egyes esetekben ezekkel a műtétek is elkerülhetők. Hálózatkarbantartás miatt a következő napokban több heves vármegyei településen is tervezett áramszünet lesz. A heol.hu összegzése szerint holnap Egercsehiben, Demjénben, 60-ban és Parádov után dolgoznak a szakemberek. Csütörtökön 60-ban, Kerecsenden és Parádon kell áramszünetre számítani, pénteken Egerben, Besenyőtelken, Gyöngyösön, Heréden, Hevesen, Istenmezején és Markazon végeznek hálózatkarbantartást. Az MVM közölte, az áramszünetek településenként és utcánként eltérő időpontokban várhatók, ezért az érintetteknek érdemes előre tájékozódniuk a részletes ütemezésről. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
2: Pár szóban az időjárásról. Az éjszaka folyamán többször erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Egerben a leghidegebb órákban 15 fok valószínű. Reggel átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de utána ismét borult lesz az ég, és egész nap számíthatunk záporokra, zivatarokra 28 fokos csúcshőmérséklet mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 29 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Csapadékkal számolnunk kell, de valamikor majd csak az esti, éjszakai órákban. A részleteket, azokat hozom nem sokára mellé a dalokat. Itt van Mark Ronson és Amy Winehouse.
0: 100,7 Best

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 29-30 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Hivatalos adatokat mondtam megint, nyilván láthatnak többet az autókban, vagy éppen az ablakba kitett hőmérőkön. Ez a hőmérséklet majd valamikor szombat-vasárnap fog visszatérni hozzánk. Holnap, holnap után és azután pedig inkább a 30 fok alatt maradunk majd, 25 és 30 fok közötti hőmérsékletekkel. Ma nem érkezik front, de a melegedés hatására a fokozottan érzékenyeknél előfordulhat a vérnyomás ingadozás, a szédülés, a bágyadság, a fejfájás, a görcsös panaszoknak a kialakulása. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Túlnyomóan napos időben van részünk, tudom, én is látom a felhőket az égbolton, de ettől függetlenül azért az UV-sugárzás az nagyon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük az immunrendszerünket, rengeteg friss gyümölccsel találkozhatunk, fogyasszunk nagyon sokat belőlük, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Jelenleg az országban a legmelegebb, nyugaton, északnyugaton van, 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. Itt nálunk talán egy fokot még emelkedik, ezzel többel nem kell számolnunk, viszont a szél miatt lehet, hogy kevesebbet érzünk annál, mint amit jelen pillanatban mérnek. Említettem a csapadékot is, az esti órákban van erre esély, kora este, az esti éjszakai órákban fordulhat elő, a holnap lesz inkább tele felhővel és csapadékkal, ezek a legfrissebb előrejelzések. Csütörtökön is mondanak még kisebb csapadékot, de utána jó időre elbúcsúzunk megint a csapadékos időszaktól. Nálunk pedig új boldalok, és akkor irány a 90-es évek, ebből is a legeleje, 1990, itt van a Soul to Soul, a 100,7-en kellemes kedd délután mindenkinek.

0: 15 óra 35 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hogy vajon miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most, és már is kezdjük egy kis desszerttel, egy édességgel, mert hogy július 7-e a csokoládé világnapja, vagy a nemzetközi csokoládé nap, így is szokták nevezni. Az egész világon még számos speciálisabb csokoládé napokat is ünnepelnek. Az étcsokoládénak például január 10-én van a napja, a tejcsokoládénak július 28-án, a fehér csokoládénak szeptember 22-én, a csokoládéval bevont akármi napját pedig december 16-án ünneplik meg. Ma lehet fogyasztani a csokoládét, és hogy miért a mai napra tevődik a csokoládé világnap. Néhány forrás szerint 1550-ben ezen a napon mutatták be, vezették be a csokoládét Európába. Számos egyéb csokoládé napot is ünnepelnek még a világban, mert hogy van nemzetközi csokoládé nap is az Egyesült Államokban, sőt, zavarba ejtő lehet, hogy az Amerikai Nemzeti Cukrászok Egyesülete szeptember 13-án ünnepli a nemzetközi csokoládé napot. Minden esetre ma csokoládé világnap van, úgyhogy jó csokizást mindenkinek. És ma ünnepelnek az Apollóniák névnapot, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, őket találjuk meg a naptárban. Görög-latin eredetű név, ógörög Apollón isten nevéből származtatják, a jelentése Apollónak ajánlott. Nagyon érzékenyek, gyakran sérült a lelkük, nehezen viselik a megbántást, sokáig hordozzák magukkal a sebeket, szeretetre vágynak, és hogyha megkapják, akkor abszolút elkötelezik magukat a hálájukkal. Ez jellemző az Apollóniákra, ezt mondja a számmisztika nevük elemzése után. Apoll, Apolka, Bandó, Bódog, Brandon, Cyril, Cyrilla, Donald, Donát, Donáta, Donátó, Évald, Félix, Kasztor, Kira, Kirill, Metód, Odiló, Odó, Olinda és Willibald nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ők is névnaposok a mai napon, július 7-én. A kutyusok közül a Dongo és a Reti nevűek, a cicák közül a Louis és a Lucrécia nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Prüntyi nevűek a mai nap névnaposai. Nagyon-nagyon jó egészséget nekik is. És akkor jöjjenek a rákok, mert hogy ebben a csillagjegyben vagyunk, és megnézzük, hogy mi jellemző azokra, akik július 7-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon felelősségteljesek, hódítóak, vonzóak. A hibáik, hogy túlságosan tudnak függeni dolgoktól, és nagyon be tudnak zárkózni. Az egészségi állapotuknál vérnyomás problémákat ír a nagykönyv, szezonális allergia, bőr problémák, ezeket is felhozza. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók újságírónak, rendezőnek, vagy éppen szociális munkásnak. Ez is itt van a nagykönyvben. Mit üzen a születésnapod? Ez a nagykönyvnek a neve. És akkor nézzük név szerint, hogy kik a születésnaposok, a művésznőnket, Eger szülöttét, Balog Erzsébetet. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagyon jó egészséget neki. Ma van Dudás Dorinának is a születésnapja, nagy-nagy pusszantás neki is. Hornyák Zsanex is július 7-én született. Isten éltesse. És ma van Németh Sándornak is a születésnapja. Ha kihagytam bárkit, 0620 355 65 55-ös írjanak vagy hívjanak. Jön Ákos, előtte pedig az Atomic Kitten itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik csütörtökön, pénteken és szombaton. Itt az Egri bor ünnepe, 30 év, számtalan emlék és egy közös ünnep, ez lesz a jubileumi bor ünnep. Találkozások, történetek, egri borok, gasztronómiai kalandok, koncertek a zöldben, az érsekkertben. Két színpad is lesz, az egyik az Egri Bikavér színpad, a másik pedig az Egri Csillag színpad. Mind a két helyen, mind a három napon keresztül csupa-csupa fellépő. Érdemes ellátogatni a közösségi oldalra, mert minden információt megtalálunk, és amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy pénteken és szombaton este is Richmond, Szávoly Richard műsorvezetőnk lesz, aki a jó kis dalokat fogja nekünk prezentálni az Egri Bikavér színpadon. Látogassanak el, nézzék meg, táncoljanak. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat, népszerű úti cél Eger és környéke, változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A klímaváltozás és az asszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztatóanyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Vesztegi Gábor, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
4: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
3: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu weboldalon. Közel 1,6 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Egerben és a környező településeken, derül ki az Eger térsége turisztikai desztinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heo.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövest és Noszva is több vendégé.

0: értesítsék a hatóságokat. Azt feltételezik, hogy a lopásokat átutazó elkövetők követik el. Pár szóban az időjárásról. Az éjszaka folyamán többször erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Egerben a leghidegebb órákban 15 fok valószínű. Reggel átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de utána ismét borult lesz az ég, és egész nap számíthatunk záporokra, zivatarokra 28 fokos csúcshőmérséklet mellett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Rengeteg felújítási munkálattal, lezárással találkozhatunk itt Egerben. Sok-sok türelmet hozzá, hogyha van információjuk 0620 355 65 55-ös. Kezdünk, itt van elsőként ATB.
1: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Alex küldött üzenetet, a K2-esen mérik a sebességet. Hogyha bármilyen információjuk van, 0620-355-6555-ös. Nagyon-nagyon pirosak Eger útjai, a Google Maps térképét nézem, ez azt jelenti, hogy lelassult a forgalom, és nagyon sok helyen kell dugóra számítani. Hogyha tényleg van olyan információjuk, amely új, vagy amely jól jöhet másoknak, nagyon is jól jöhet másoknak, akkor bombázzanak engem az üzenetekkel. Jön a Bieber, előtte pedig íme Latricia McNeil itt a

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek a vonalban. Itt van velünk Autómentős Ferike. Szép a ruhád, szép a lovad. Mi van veled? Szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Aztán már folytatni akarod, hogy ennek van folytatása is, de ezt inkább nem mondom. Nincsenek túl jó híreim a mai napra. Azon kívül, hogy nagyjából Eget-Egerszalókkal összekötő útszakaszon a teherhordó aszfaltréteget felhúzták, hogy ott már minden nagyon szép, nagyon jó, illetve a hármas iskolánál is már majdnem, hogy kész van a kopóréteg is, ugye az hamarosan átadásra fog kerülni. Azon kívül több baleset is sarkítottam az egész napot, sajnos mind a kettő sérüléssel járott. Egyik a faiskola úton történt, ott villanyoszlopnak hajtott egy személygépkocsi, a másik pedig Gyükszéknél, ha jól emlékszem, oda a szemmentő helikopter is érkezett. De ebben nem vagyok 1000 milliárd biztos, de tudomásom szerint érkezett oda a helikopter is.
0: Különböző egri csoportokban lehetett látni fotókat arról a faiskolán történt balesetről. Ott lehet tudni, hogy mi történt?
1: Sajnos a rosszul lét ismételten csúnya a dolgokat művelt. Ahogy eddig is a rendőrök is, meg mindenki mondja a mentőszolgált munkatársai, hogyha úgy érezzük, hogy kicsikét szédülünk, nem jó a közérzetünk, akkor ne üljünk autóba, bőven legyen nálunk víz, folyadék, hogy tudjuk potolni. Amennyiben nem bánt minket úgymond a klímaberendezés, akkor hűtsük az autó belsejét, hogy minél komfortosabban érezzük magunkat. Viszont az orvos meteorológia viszont ilyenkor szokta azt mondani, hogy sok ember érzékeny erre a hirtelen időjárás változásra. Egyik nap 40 fok van, aztán leesik a hőfok ilyen 20 pár fokra. Most meg például Egerbe még nem esett az eső, de már Szűzösabonynál esett az eső. Szóval az ilyenekre van, aki érzékeny, és ezt nagyon meg tudja viselni. Legyünk körültekintőek, és megkérek mindenkit, ne ítélkezzünk előre, ha nem tudjuk, hogy mi történt. Egy helyszínen itt is volt egy olyan szemtanú, képzeld el, egy család, hogy azonnal rohantak oda és segítettek. Na, itt szeretném nekik is megköszönni ezt a bátorságot, amit ők ilyenkor tettek, hogy nem gondolkoztak, hanem azonnal cselekedtek és próbálták kimenekíteni az autóból a gépjármű vezetőt és az utast.
0: Nagyon szépen köszönjük, Ferikém, az információt. Lesz holnapra egy kérdésem, de ma áttesszük holnapra. Autógumival kapcsolatos. Nagyon jó utat kívánunk mindenkinek, és köszönjük szépen, Ferikém, hogy itt voltál velünk.
1: Kellemes napot és balesetmentesebb, sziasztok!
0: 0620-355-65-55-ös, hogyha van információjuk Eger útjairól, a környék útjairól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik csütörtökön, pénteken és szombaton. Itt az Egri Bor ünnepe, 30 év, számtalan emlék és egy közös ünnep, ez lesz a jubileumi bor ünnep. Találkozások, történetek, egri borok, gasztronómiai kalandok, koncertek a zöldben, az érsekkertben. Két színpad is lesz, az egyik az Egri Bikavér színpad, a másik pedig az Egri Csillag színpad. Mind a két helyen, mind a három napon keresztül csupa-csupa fellépő. Érdemes ellátogatni a közösségi oldalra, mert minden információt megtalálunk, és amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy pénteken és szombaton este is Richmond, Szávoly Richard műsorvezetőnk lesz, aki a jó kis dalokat fogja nekünk prezentálni az Egri Bikavér színpadon. Látogassanak el, nézzék meg, táncoljanak. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Okos zebrát nyert Eger. Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom Heves megyében. Az olasz részlingeket tesztelték országosan. Jönnek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Egger nyerte, a Generalia Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazását tudatták a város közösségi oldalán. A tervek szerint a tanévkezdésre korszerű gyalogos védelmi rendszer épül ki az Eszterházi tér és a Kossuth utca közötti gyalogátkelőn. Az úgynevezett okos zebra ledes fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladó gyalogosokra, és csak akkor működik, amikor valóban valaki átkel az úttesten. Az új rendszer várhatóan biztonságosabb beteszi az átkelést a zebrán. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Heves vármegyében. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken és azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a hétvégén a vármegye tűzoltóit 8 szabadtéri tűzhöz riasztották. Turán, Tarló és Bozótos, Tiszanánán, Erdőtelken 60-ban és Gyöngyösön pedig száraz növényzet égett. A tüzekben senki sem sérült meg. Arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a szabályok betartására, mert egyetlen szikra is könnyen nagy tüzet okozhat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebix Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebix borászati és alkoholos italok igazgatójától.
5: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom. Azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
4: Pár szóban az időjárásról. Az éjszaka folyamán többször erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

0: foglalkozik is vele. Itt Heves vármegyében vannak futózáporok, zivatarok, dírrel, durral. Vigyázzanak az utakon. Jön Heinz Gábor, vagyis Biga, elsőként itt a Beszten.
1: 101,7 Beszten.

4 perccel vagyunk 5:30 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A 25-ös főút felújítási munkálatai miatt a mai napon és a holnapi napon aszfaltozási és marási feladatokat végeznek Felnémeten, az Egri úton. A kivitelező arra kéri a lakosságot és az ott közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt egyáltalán ne parkoljanak az érintett szakaszon. Tehát ma és holnap. Íme az M People itt a Besten.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A Tiszatónál az élő Tisza vízének hőmérséklete 27 fokos. Ez azt jelenti, hogy ha tényleg ott vagyunk a tónál, nem az élő Tiszánál, akkor akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. De jelen pillanatban van egy másodfokú riasztás a tavon, viharjelzés. Ha abba az irányba indulnak, akkor erről jó tudni, és tájékozódhatnak a med.hu oldalán is ezekről az információkról. A Tiszatavon is másodfokú, a Velencei tónál is, és a Balatonnál is, igaz, a nyugati medencén csak elsőfokú a figyelmeztetés jelenleg. Jön a Black Eyed Peas.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift ma este funky dalokkal, 6 és 8 óra között. White Boy az első órában, a másodikban pedig Hangya hozza a legjobbakat. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezésről, este záporok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Ez szerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása, az M1 képernyője elsötétült, bocsánatkérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Élénkült a használt autópiaci júniusban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépe tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ha kedd, akkor funky. 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Hangyával a lemezjátszók mögött. Én

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Nyilván nem az előző heti kánikulát sírom vissza, de hát az sem feltétlenül volt nyári, amit az elmúlt napokban történt ez a borongos, esős, szeles időjárás. Valahol félúton lehet az igazság, úgyhogy ezért kezdtem a Sunny-val, meg ezért szólt az előző percekben a Sunshine Day. Hát, ha van valami ráhatásunk.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Tessék minket nyugodtan árasztani videókkal, képekkel, mert hogy megvan rá megfelelő platformunk, Viberen lehet ezeket nekünk elküldeni, vagy akár Messengeren keresztül is, hiszen Instán és Facebookon is fenn vagyunk, szóval, hogy hol merre hallgattok éppen minket. Best FM Night Shift, így vagyunk fönn Instán és Facebookon, ha pedig Viberen keresztül szeretnétek nekünk rövid videót vagy képet küldeni, akkor a 0620 55 55 155-ön keresztül tehetitek meg.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Kincsemi Nincs című film, ez nem csak ezt az egyetlen tracket készítette a La Bionda testvérpár, Carmelo és Michelangelo, de a komplett filmzenért ők voltak a felelősek, mint ahogy a Terence Hill főszereplésével készült Super Zsaru című film zenéjét is ők készítették, de valahogy ez az egy track külön életre kell. Gondolom ez köszönhető annak is, hogy ez pont a film csúcspontjánál hangzik el, amikor is Frisco-t és bandáját gyakorlatilag Bud Spencer és Terence Hill laposra veri Pongo Pongo szigetén. Jön a Didi Sound, és a Café, és hamarosan érkezik DJ Hangya is, mert hogy a mai második órában 7 és 8 óra között ő áll majd a lemezjátszók mögött, úgyhogy funky, még egy órán keresztül pár perc gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen se.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Összeomlás veszélye miatt ürítette ki egy manhattani toronyházat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a segítséget. Nem biztonságos 10-ből 8 USB-töltő, ezekkel a termékekkel az előző években is gond volt, a fogyasztóvédők ezért idén még több mint 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB-töltőt, kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik vagy túl melegszik, ne használjuk tovább. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője elsötétült, bocsánat kérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Piero, mondd, ez mire jó, nem? Mert volt valami ilyen szöveg, nem?
3: Az a Geszti, de az ezébe volt, az a Do You Really Want to Hurt Me-nek a magyar változata. Tegnap összetört egy álom című. Ez meg ugye Gangsta Zoli.
2: Isten hozott nálam, hogy ez a
3: való világ. A való világ, ugye? De? Hát ugye ezzel egy időben, vagy egy picit hamarabb jelent meg a Crazy Town Revolving Door, ami ugyanez a gitár riff.
2: Igen.
3: És már nem emlékszem, hogy a gangstáék a Crazy Town-tól vették, vagy ők is valaki mástól. Tehát, hogy a Crazy Town is, meg a gangstáik is máshonnan szedtek ki ezt a gitárriffet.
2: Hát ők is

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funk.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Gyorsan utána néztünk, tehát egy 95-ös ilyen simple albumból vették ezt, nem? Egy bizonyos Chris Lang, aki egyébként korábban a Fatboy Slim-el a House Martinsban zenélt. Ő csinált valami albumot, és akkor a Crazy Town is, meg a Gangstáék is onnan vették azt a gitáralapot. Hát ezt meg nagyon jól tudjuk, hogy ez micsoda. Egy jó kis Don't Look Any Further.
2: Igen.
1: Jól mondom?
2: Hangja bootlegben.
1: Na! Megint mi nem tetszett a...
3: Hát az például, hogy nem volt rajta szöveg. Viszont ez más hangnemben van, mert a M-People dolgozta föl, és nyilván a Heather Small-nak nem feküdt az a hangnem, ami ugye a Dennis Edwards-nak, és ezért nem tudom, másfél hanga följebb van, azt hiszem, és akkor azt is hozzá kellett hegeszteni. Mert én meg az eredeti szöveget raktam rá, meg a Satin Jackets alapja, na mindegy, szóval egy, ez is ilyen
1: fércmű
3: az egész.
1: Nem, hogy ülsz reggel a dugóba, és szerintem másfél hanggal lejje van, ezt meg kell csinálni, tehát ez így nem mehet szóval.

0: lemezjátszóknál. DJ Hangya.
1: Ezt is te csináltad a CNC Music Factory?
2: Nem, ezt nem, ezt nem, ezt nem. De éppen most jutott eszembe, hogy ezt a Two Black Waves of Love.
1: Igen.
2: Ezt újra most kiadták vinilen, bakelitem. Ezt újra megjelent.
1: De mi újra masterelve vagy ugyanaz?
2: Azt nem tudom, csak látom, hogy repressing, tehát újra nyomták.
1: Aha. Na, mert csak nekem a CNC Music Factory jutott az eszembe, hogy én ugye már szerintem veled is beszéltük ezt, hogy hát ugye a magyar szervezők, hogy hát miért nem hívják ugye a CNC Music Factory.
2: Ja,
1: hát
2: igen,
1: ugye,
2: a 90-es éve.
1: Freedom, igen, igen, tehát ugye a Freedom Williams az
2: a
1: még ugye...
2: A Coco Jumbo mellé, mérem.
1: Igen, hogy bel elférne, igen, igen, igen. Figyelj, megnéztem YouTube-on.
2: Nem jó?
1: Nem.
2: Inkább a Coco Jumbo?
1: Nem, adnál azért jobb. De hogy a megúszós a Freedom Williams. Tehát, hogy...
2: Na
1: hogy
2: jó, de ebben...
1: Hoz egy, tehát, hogy ami a leges-legeső 50 Cent koncert is volt Budapesten, hogy azt mondtad, hogy te menj már, azt tényleg. Tehát, hogy ide jössz egy DJ-vel, aki ott fölrakosgatja az alapokat, te meg akkor. Tehát, hogy még arra nem veszik a fáradtságot, hogy a Márta Vosnak a hangját lecseréljék, érted legalább, hogy a Márta Vosnak a hangjára énekel rá.
2: Na jó van az úgy.
1: Úgy érzed?
2: Főleg a Magyarországra jönnek, akkor jó van az úgy.
1: Na mindegy, szóval, hogy nem tudom. Na és akkor...
2: De igen, igen, valójában hozhatnának egy énekest, aki ráénekel.
1: Ráénekel a kislány, de hogy miért nem szedik le? Szóval, hogy, tehát azért mondom, nem nagyon tesznek bele munkát nekem az érzésem. És lehet, hogy ezt...
2: De látod, a Pussycat Dolson alapú, amit múltkor beszéltünk,
1: igen,
2: hogy
1: igen, igen.
2: Európában ez
1: nem,
2: is exotikus.
1: Igen, jó, de ez az Amerikában pörgetik őt is. És... hogy ugye a CNC Music Factory, ugye a David Cole és a Robert Cleveland, ugye az a CNC,
2: igen, igen,
1: ugye,
2: igen.
1: És egyikük már nem ér,
2: igen,
1: sose
2: tudom. Autóban esetben az egyik.
1: Cole, talán
2: azt
1: hiszem. Nem, és lehet, hogy a David Cleveland is látta ezeket a YouTube felvételeket, mert ugye ők itt hosszas jogi csatározás után jutottak el oda, hogy valamiért mégis a Freedom Williamsnek ítélték meg a CNC Music Factory névhasználati jogot. És most írtam útkor a Facebookon a Robert Cleveland, hogy hát akkor ezt ő újra perre vinné, mert nem jó ez. Nem jó ez így, hogy ezt
2: a CNC... Elfogyott a lóvé.
1: Nem jó ez így, hogy ezt a CNC Music Factory nevet, ezt így... Nem. Úgyhogy nem tudom, hogy ott mi lesz. Fene tudja, de mondom, most én hogy is mondjam csak, tehát, hogy megkövetem saját magamat, vagy ezt hogy kell mondani. Nem baj, ha nem jön a Freedom Williams így ebben a felállásban.
2: Én egy 2 hónappal ezelőtti Las Vegas-i New Kids on the Block fellépést láttam. Az
1: igen.
2: Egész vállalható volt egyébként.
1: Figyelj, ezek a fiú bandák, érted, most olyan szinten...
2: De ne keverjük más... össze ugye a Backstreet Boys, mert az egy generációval később jött.
1: Igen,
2: de hát... hogy a New Kids, hát nem tudom már mennyi idősek lehetnek a Danny Wahlberg, meg a nem
1: hát
2: tudom most...
1: Hát 50 fölött, tehát figyelj, egyszer ők nyomtak egy közös turnét, hogy a New Kids on the Blocknak volt a New Yorkban valahol, a Madison Square Gardenben, és 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, meglepetés jelleggel megjelent mellettük a Backstreet Boys, nyilván ők tudták.
2: Nem akkor sétált be a Mark Wahlberg is?
1: Nem, az már most egy ilyen pár évvel ezen. Nem, hanem, hogy valami dalhoz visszahívták a Backstreet, és akkora siker volt, hogy ők nyomtak egy 1,5 éves turnét Amerikában.
2: Együtt. Két banda.
1: Igen. Hát figyelj, Backstreet Boys az most akkor átmegy, hogy nem is tudom, 2 hét alatt azt hiszem 10 koncertet fognak adni Münchenben, szeptemberben Németországban. Tehát 2 naponta ők megtöltenek egy müncheni stadiont.
2: De szólt, hogy a produceri munka az svéd volt, egyébként nem amerikai.
1: Hát talán ugyanaz, aki a...
2: Ace of Base.
1: Igen. Úgyhogy figyelj, hogy most nagyon nagy... Sőt, hát, és most itt visszatérve a Pussycat Dolls-ra, hogy a Backstreet Boys nem csak Európában megy nagyot, hanem Amerikában akkor átmennek, hogy a Vegas-i Sphere, ugye, az a nagy gömb.
2: Na jó, de ez egy fiú banda, és hát a hölgyek azok...
1: Na de oké, de hogy ott is...
2: Nem, a férfiak nem fognak az elsősorban sikítani, és ez most értsd jól meg...
1: Oké, de hogy a Sphere-be érted, 2 naponta lépnek fel, és az sem elég, tehát nekik most már hivatalos Backstreet Boys after partikat kell tartani a Las Vegas-i Sphere-es bulik után, mert akkor az igény 2026-ban még mindig a Backstreet Boys-ra.
2: Hát... közvetítettek valami olyat akkoriban a zenén keresztül, ami
1: hát abban meg már
2: sem nem jön át.
1: Abban meg már bele sem megyek, hogy itt a TLC elkezdte alattunk, hogy ők meg voltak itt Európában, képzeld el, jöttet zenéltek ők is. És ennek egész jobban.

0: DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: A másik nagy turné király, hát ugye a Justin Timberlake.
2: Hát most már jó régóta nem, ugye, most amiatt a lánykorral küzdő, most semmit, gyakorlatilag a social médiában is alig, úgyhogy bár őt megállt, ők meg azt mondják, hogy ők már 27-től tervez szintén Vegas-i rezidenciát, vagy 28-tól, így valahogy. Na minden viszont tök igazad van, hogy az előző adat úgy végig pofáztuk, mint annak a rendje, úgyhogy biztos egy csomó minden benned marad zeneileg, úgyhogy pénteket, ha ráérnél extrázni egyet velünk, az nagyon hálás lenne.
1: Ugyan is mit.
2: Rendben, nagyon szépen köszönjük így előre is. Jó, na szia, akkor pénteken funkizunk,
1: sziasztok. El.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, még lehet módosítani a sorrendet a Felviben, Széfestről lopták el egy idős nő pénzét. Villányi Eszter vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szép fel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már mostanában minden a fociról szól, a következő órában mi sem tudunk emellett elmenni. Érkezik a világ egyik legnagyobb Manchester United rajongója, aztán jön egy DJ, akinek a Brighton FC-ben részesedése van, illetve egy énekes, aki annól a 98-as VB-re is írt egy dalt. Szóval jön majd a Simply Red, Fatboy Slim és Vez.
3: Ez a Night Shift a best.

Rockstar FM a legjobb zenék. Fat Boys Slim nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

Best FM, a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-t is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban, toronyházat kellett kiüríteni New Yorkban. Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTVA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban, a nem őshonos amuri kagyló tömeges pusztulását tapasztalják az Abátszaloki medencében. Ez egy visszatérő jelenség kánikulában, jelezte a vízügy. Kitértek rá, hogy ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, pont abból adódóan, hogy nem őshonos. A vízi atka átfúrja ugyanis a kagylóhéjat, így fertőzések jutnak be a kagylótestbe, amelyek ellen az amuri kagyló nem immunis, mint a hazai fajok. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ma van a csokoládé világnapja, és hogyha mi dönthettük volna el magyarok, hogy mikor legyen ez a világnap, szerintem biztos, hogy gombócartú születésnapjára tettük volna, hát tudjuk, hogy szeret mindenféle csokoládét, a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a tejcsokoládét, az étcsokoládét, a töltött csokoládét. Jön majd a Candy Shop 50 Cent-től, csak hogy el legyünk látva édességgel.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, bevallom őszintén a névnap intézményét, mint olyat nem nagyon értem, azt meg pláne nem, hogy egy évben miért van többször is ugyanaz a névnap. Valéria például van április 28-án, meg június 5-én is, meg most Amy Winehouse-nak köszönhetően.

Best FM, a legjobb zenék, 51 éves és egy napos a mai napon Curtis Jackson, vagyis 50 Cent. Tehát igen, tegnap ünnepeltem 51. születésnapját. Van egy olyan tippem, hogy nem egy cukorkaboltba sétált be a szülinapi buliához megvenni a hozzávalókat. A Candy Shop érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Marad a 30 fok körüli nappali maximum, marad a szél, és marad a kevéske felhő is az égen, ami így azért nem hangzik rosszul. Szerdára némi üröm az örömben, hogy készüljenek a frontérzékenyek, mert szerdán hideg front várható.

Best FM a legjobb zenék. A Super Bowl Halftime Show mintájára most először rendeznek majd futballvilágbajnokság döntőjében félidei showt. Július 19-én lesz ez majd látható világszerte mindenhol. A fellépők a BTS, Shakira és a most érkező Madonna lesznek. Jön Britney-vel és a Mia

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Hamis óvszereket foglaltak le Európa szerte, Szlovéniában tűzgyújtási tilalomban. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 000 hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 000-rel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Szép fel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 000 eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Szlovéniában országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hőség és a szárazság miatt fokozott az erdő tűzveszélye, így tilos minden tűzveszélyes tevékenység a természetben, például a tábortűz, a kerti égetés és a tűzijáték is. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előző órában volt már itt egy Curtis Jackson, vagyis 50 Cent, de ebben a 60 percben is jön egy Curtis, ő majd Charlie-val és a Maradunk Végig című duettjükkel jön 10 és 11 óra között. Ebben a 60 percben itt lesz még az Oliva, You're Not Alone-nal, Justin Timberlake, a Can't Stop the Feeling-er és a sor legelején Brandy, a What About Us-szal.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, még a nagyon kemény vonalas Spice Girls fanok sem tudnak megegyezni abban, hogy honnan kell számítani a csapat megalakulását. 94-től, amikor is összeválogatták őket egy casting keretein belül, vagy az első kislemez megjelenésétől 1996-tól, hogyha ez utóbbi az igaz, akkor bizony holnap lesz kereken 30 éve, hogy a világ megismerte a Spice Girls nevét. Július 7-én jelent meg ugyanis a Wannabe 96-ban. Most az egyik Spice Girl,

Jazz FM, a legjobb zenék jön Orville Richard Burrell. Egészen pontosan Dr. Orville Richard Burrell. Mert 2022-ben a Brown Egyetem a művészetek tiszteletbeli doktorává avatta őt. Viszont ellentétben ezzel a címmel nagyon is valós az önvezető kinevezése. Így szerelt le

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A nemek összetétele változó lesz, de az egyénekes egy rapper formációból hármat is hozok a mai utolsó 60 percben 11 és éjfél között. Jön majd Eve, Gwen Stefani-val és a Rich Girl-lal. Itt lesz majd Timbaland, Kelly Hilson-nal és a The Way I Are-ral, és Blue Cantről jön Sean Paul-lal, meg a Breakdown.
1: Ez a Night Shift a Best

FM, a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, két képregény adaptáció egy-egy betét dala érkezik itt a Besten. Az egyikben egy gazdag milliómos esténként denevér jelmez tölt magára, és úgy próbálja megmenteni a várost. A másikban pedig fekete öltönyös kormányügynökök ellenőrzik a földön élő földön kívülieket. Vagyis jön a Batmanből Seal, és a Kiss from a Rose, és a Man in Blackből Will Smith, és a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Vészmészékkel ellentéten én senkinek nem villantózom ki az agyát, nem akarom eltüntetni ezt az elmúlt 6 órát, csak itt simán lezárni. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével rúgjuk majd be a szerda estét. DJ Effendi fog majd hozzánk csatlakozni, és állni a lemezjátszók mögött 7 és 8 óra között. Mauro Picasso és a Komodo jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 1, 2, 3, 4.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 2000-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.